0: A következő felsorolás hibás. Csabai kolbász, tokai aszú, magyar zene, kalucsai paprika.
1: Hol a hiba?
0: Hol a hiba?
1: Az egyik hivatalosan?
0: Nem. Kungarikum.
1: De rajta vagyunk. Kungarikum.
0: Kungarikum. Duplá hazai.
1: Minden munkanapon 4 és 6 óra között.
0: Minden ünnepnapon 5 és 7 óra között.
1: A magyar dalnapja.
0: Kungarikum.
1: Korona FM 100. Itthon vagy. Éjjel 2 óra.
2: 2032-ben jöhet az euró Magyarországon. Hasít az internetes kereskedelem, de lassult a bolti forgalom. Berki Andi vagyok, már is hozom a részleteket. Elkezdődött a geotermikus kutatás Baja térségében. A szakemberek mintegy 30 kilométernyi szakaszon szeizmikus mérésekkel vizsgálják a több ezer méter mélyen húzódó földtani rétegeket, hogy kiderüljön, található-e hasznosítható termálvíz a térségben. A közel 2 hétig tartó terepi munka után hónapokig elemzik az adatokat. Kedvező eredmények esetén később mélyfúrás is indulhat. A feltárt termálvíz energetikai célokra, például a bajai fűtőmű gáz felhasználásának csökkentésére, illetve akár egy élményfürdő kialakítására is lehetőség. 2032. január 1-én vezetheti be Magyarország az eurót, ha megvalósul a kormány jelenlegi menetrendje, mondta a napokban az MNB alelnöke. Kurali Zoltán szerint ehhez 2029-ben csatlakozhatunk az euró előszobájának számító IRM2 rendszerhez, majd 2031-ben születhet meg a végső döntés. A jegybank alelnöke szerint, ha hiteles a kormány terve, nincs értelme halogatni az IRM2 csatlakozás előkészítését. A folyamat már ősszel elkezdődhet a középtávú gazdasági 2027-ben pedig megindulhat a jogharmonizáció. Augusztusban 2,4%-kal nőtt a kiskereskedelmi forgalom éves összevetésben, havi szinten viszont 0,7%-os visszaesést mért a KSH. Az élelmiszerboltok forgalma mindössze 0,5%-kal bővült, a nem élelmiszer üzleteké 5%, az üzemanyag kiskereskedelemé pedig 3,1%-kal nőtt. Közben továbbra is hasít az internetes kereskedelem, a csomagküldő és online értékesítés 12%-kal ugrott meg egy év alatt. Az év első 8 hónapjában összességében 4,3%-kal nőtt a kiskereskedelmi forgalom.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Miskei Oil üzemanyag töltőállomás, ahol most is tankolhatsz.
2: Ma eleinte borongos, az ország keleti-délkeleti felén esős idővel indul a nap, majd délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Az ország északnyugati harmadán élénk erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet, a hőmérséklet délután 17 fok körül alakul. Legközelebb egy óra múlva jövök ismét hírekkel és időjárással. Köszönöm a figyelmedet!
0: Tele vagyunk a kedvenc dalaiddal!
1: Kezdődik egy újabb óra!
0: FM 100.
1: Itthon vagy.

0: 8-as körzet 567, 662. Na és akkor nézzük a korlátozásokat, illetve előtte még az ellenőrzést, mert hogy még mindig tart a mai napig a Figyelj az útra akció, ez a fokozott közlekedés biztonsági ellenőrzés. Figyelmet kapott egyébként a vizetés közbeni mobiltelefon használat, ez most kiemelten nézik. A rendőrök minden olyan tevékenységet vizsgálnak, amely elvonhatja a járművezetők figyelmét. Az a cél, hogy a figyelmetlenségből bekövetkező balesetek számát csökkentsék. Aztán az 52-esen ugye Fülöpszánás volt között ott tartanak még mindig a burkolatfelújítási munkálatok, ezért több szakaszon is félpályás az útzár, és jelző lámpa szabályozza az áthaladást, úgyhogy napközben mindkét irányban torlódásra kell készülni, de nem csak ott, az 52-esen Kecskemét előtt a 9-es kilométernél épül egy körforgó, ott is többször megállíthatják a forgalmat napközben. Tolna megyében az 56-oson Szekszárd belterületén ott egy gyalogos áthelőhely épül, és november közepéig tart a munka, de egyébként az 56-oson sok mindent végeznek, sokféle munkát, úgyhogy több helyen lehet útszűkület, úgyhogy figyelmesen, óvatosan közelítsd meg ezeket a részeket. Ha bármilyen információd van, akkor pedig hív minket. Köszönjük szépen előre is, hogyha koronatanunk leszel.
1: Legyen az autód mindig tiszta,

0: elküldte a kormány a V-hídnak a déli körvasút beruházásának felfüggesztéséről szóló döntést, felajánlható lesz közcélokra a vagyonadó 5%-a, hozom a részleteket. Elküldte a kormány a V-hídnak a déli körvasút beruházásának felfüggesztéséről szóló döntést, a közlekedési és beruházási miniszter azt írta, az ügyben büntető feljelentést tesznek és versenyhivatali eljárást kezdeményeznek. Vitézi Dávid hozzátette, a V-híd együttműködésétől függ, mikor indulhat meg az új kivitelezői tender. A TASZ vezető a pénteki kormányzati tájékoztató jelentette be, hogy a minisztérium felfüggeszti a déli körvasút beruházását, továbbá kizárja a V-hídat a folyó vasútépítési munkákból. Elmondta, hogy az alapos gyanú szerint a kivitelezési közbeszerzés során jogsértő összejátszás történt. Az Európai Bizottság 2 hete arról tájékoztatta Magyarországot, minden uniós támogatást megvon ettől a beruházástól. Felajánlható lesz közcélokra a vagyonadó 5%-a, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András úgy fogalmazott, a kormány a társadalmi felelősségvállalás eszközének tekinti ezt az adónemet. Megerősítette, hogy 2027. januárjától bevezetik a vagyonadót, a mérték a tervek szerint az 1 és 100 milliárd forint közötti vagyonok esetében 1%, a 100 milliárd forint fölötti vagyonoknál pedig 100 milliárd forint feletti részre vonatkozóan 1,5% lesz önbevallásos alapon. A kormány a vagyonadó javaslatról október 14-ig tart társadalmi egyeztetést. Csak nem 20 milliárd forint értékben kötött informatikai szerződések és kifizetések ügyében kezdeményezett vizsgálatot és feljelentéseket is tett a Tudományos és Technológiai Minisztérium. A tárcavezető azt is közölte, felvetődik a hűtlen kezelés gyanúja is. Tanár Zoltán szerint komoly kérdések merülnek fel a közpénzek felhasználásával kapcsolatban, példaként említette a Nemzeti Adatvagyon Ügynökséget. Bírálta az orosz dízelre kivetett amerikai szankciók átmeneti feloldását az Európai Unió és az ukrán elnök. Donald Trump és Vladimir Putyin pénteki megegyezése értelmében Oroszország rövid időn belül 3 millió tonna gázolajat juttathat az amerikai és a világpiacra, ami az amerikai elnök várakozása szerint mérsékelheti az árakat. Az uniós intézmények vezetői szerint a döntés gyengíti a Moszkvára nehezedő nyomást és háborús bevételhez juttatja Oroszországot. Zelenszkij ukrán elnök szintén úgy vélte, a megállapodás a háborút finanszírozza. Visszakerült a börtönbe a méreginjekciós kivégzés Tennessee államban túlélő amerikai nő. Az 50 éves Krista Pike-ot a szeptember 30-ai sikertelen kivégzés óta kórházban ápolták. Abban női börtönbe vitték vissza, ahol már 30 éve fogva tartják. Lengyelországban újabb támadás történt egy iskolában, kevesebb mint egy hét alatt ez a harmadik eset. A rendőrség közlése szerint most egy varsói felsőoktatási intézményben egy 21 éves nő sebesített meg 3 embert egy veszélyes tárggyal, a sebesültek állapota nem életveszélyes.
1: A sporthírek támogatója az Ecolab. Ecolab. Teljes körű higiéniai megoldások.
0: Értékes 3-2 arányú győzelmet aratott az Anda Kalocsa a Tisza Kécske 2 vendégeként a Vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokság 8. fordulójában. A kalocsai együttes ezzel fontos 3 pontot szerzett idegenben. Módosult a Kecskemét kosárlabda csapatának októberi mérkőzése. A férfi NB1 A csoport 4. fordulójában a Szede Ákot fogadó kecskemétiek az eredetileg tervezett október 18-a helyett október 20-án kedden lépnek pályára. Az U21-es találkozó délután 3-kor, a felnőttek mérkőzése este 6-kor kezdődik a Messzi István sportcsarnokban. A Bács-Kiskun vármegyei első osztályú női kézilabda bajnokság második

0: évfordulójában a kalocsai KC hazai környezetben lép pályára. A vendég a Soltvadkert együttese lesz. A mérkőzés 14 óra 30 perckor kezdődik a városi sportcsarnokban.
1: Pótold a folyadékot természetes forrásból. Az időjárás jelentés támogatója a Hartai természetes ásványvíz és Grőpszik víz.
0: Ma borongós lesz a reggel, még néhol eshet, napközben azonban nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Élénk erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet, a hőmérséklet napközben 15 és 17 fok között alakul. Legközelebb hírekkel és időjárással egy óra múlva jövök ismét, köszönöm a figyelmet.

Bizony, 4:90 pontosan, jó reggel, szép vasárnap délelőtt neked, de remélem, hogy kényelmesen iszogatod a kávét, bekuckozva nézel ki az ablakon, hogy milyen jó, hogy bent lehet lenni, ugye? Most nem a meleg elől, hanem a hűvösebb levegő elől menekülünk, de igazából nincs hideg, és most már az eső is elállt. Na, de az utakon vigyázni kell, csúszhatnak, és mérnek is a rendőre is volt vadkert Selymesnél, például az 53-as főúton, egyéb helyszínekről még nem tudunk, de már rajta vagyunk az ügyön, ugyanis az történt, hogy nem olyan régen Zoli telefonált nekünk, hogy az egyik parkolóban látta Natikát, és mondta, hogy hát valahova biztos mennek. Mondtam neki, hogy ha ez a Most Wanted lenne, már pedig nem az, akkor mondanám, hogy kövesd őket és jelensd a helyszíneket, hogy hol állnak meg, de ezt megteheted te is. Jó, játszunk ilyen Most Wantedosat, hogyha látod Natikát, akkor legyél te az, aki jelented nekünk, kapjuk el a rendőreit most mi, és buktassuk le őket, hogy éppen hol tartózkodnak és mérik az arra járók sebességét. Addig is Komár László szórakoztat, jön a táncoló fekete lakcipő.

0: tudott énekelni annak idején, lehet, hogy most is tud, ez volt a Piramis és a Száj felmagasra itt a Korona FM 100-on a Táncdal Fesztiválban. Pontosan 8:30 van, szeretnénk tőled segítséget kérni elveszett találdogok ügyében. Már is mondjuk a részleteket.
1: Egyszer neked is jó lesne, ha az emberek segítenének.
0: Találtak itt Kalocsán a Széchenyi úton börtokban egy kulcscsomót, itt van nálunk. A Lidl-nél is találtak egy Opel kulcsot, egy bőr kulcstartó is van a karikán. Azt is őrizgetjük, biztos hiányzik valakinek, ugye? Elveszett a kalocsai busz megállóban egy fekete irattartó, Szabó Ajsa Zelmina összes iratával, de csak igazolványok voltak benne, viszont azokból szinte minden, úgyhogy kérjük szépen, ha megtaláltad, vagy hozd be nekünk, vagy telefonálj. Még a paprika napokon, hát az sem most volt, veszett el egy Adidas szemüveg, fekete színű dorkótokban volt. Keresünk egy kulcscsomót, rajta van egy régi címer lenyomat a fémből, a szolgáltatóháznál hagyhatta el valaki még október elején. Rengeteg kutyus, cicák is gazdira várnak az Állatvédő Alapítvány gondozásában. Van egy telefonszám, de ezt kérjük szépen, hogy tényleg csak SOS esetben hívd, ez a 06 30 72 72 745, ezt nem tudják mindig felvenni, tekintve, hogy több mint 140 kutyát és cicákat kell ellátni, begyűjteni az utcáról, etetni, orvoshoz vinni, és még sorolhatnám a feladatokat. Érdemes felkeresni a Facebook oldalt, Összefogás az Állatokért Kalocsa, oda tudsz üzenetet írni egyébként az alapítvány munkatársainak, és ott találod meg azokat az információkat, amik arról szólnak, hogy hogyan tudod támogatni ezt a szervezetet, hogyan tudsz részt venni esetleg önkéntes munkában, hogyan tudsz pénzadományt eljuttatni hozzájuk, mire van éppen szükségük, ezeket mindig kiteszik. Mint ahogy azt is, hogy lesz meg egy nyílt nap a kalocsai menhelyen, egy hét múlva, október 18-án vasárnap, 10-től délután 4 óráig várnak mindenkit szeretettel, a már megszokott nagyon jó hangulattal, a négylábúakkal, akik nagyon hálásak ilyenkor minden simogatásért, sétáltatásért, és hát nem marad el a vendéglátás sem, a résztvevőket egy tálfinom húsos káposztával várják az alapítvány munkatársai, azt kérik, hogy menj el te is, és töltsed egy kellemes

0: Hát ez nem téves, hogy itt vagy velünk, ez volt a Valmar, és a volt pár alkalom, itt a Korona FM 100-on pedig. Az utolsó témával foglalkozunk a mai Turmixban közérdekű és szolgáltató magazin műsorunkban. Kalocsa önkormányzata idén is meghirdette a Borsa Hungarika felsőoktatási ösztöndíj pályázatot, amely a szociálisan rászoruló felsőoktatásban tanuló fiatalok támogatását szolgálja. A pályázatot az Eper Borsa elektronikus rendszerén keresztül kell kitölteni, majd a szükséges mellékletekkel együtt benyújtani. A részletes tudnivalókról Mezei Gabriella, az önkormányzat ifjúsági és szociális referense osztott meg információkat.
1: Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium és a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő írta ki ezt a Búza Hungarika ösztöndíj programot. Minden évben csatlakozik hozzá a településünk. Idén is megtörtént a csatlakozás, jóvá is hagyták a nyilatkozatunkat, úgyhogy most már él a rendszer, tehát most már elérhető a felület. Aki erre jogosult, ugye két típusa van ennek a pályázati formának. Az A típusra a felsőoktatási intézmények hallgatói jogosultak, a B típusra pedig az érettségi előtt álló, vagy érettségizett, de első ízben felsőoktatási tanulmányra készülő hallgatók jogosultak. Ezt azért fontos kiemelni, mert a pályázati felületen külön kezeli a rendszer az A és a B típusú pályázatokat. Ha valaki ennek megfelel, akkor az első dolog az az, hogy a www.emet.gov.hu oldalon egy regisztrációt kell tennie. Ez egy egyszeri regisztráció, tehát aki már a korábbi években ezt megtette és újra szeretné benyújtani a pályázatát, annak regisztrálni nem kell még egyszer. Aki új belépő, annak ott ugye a pályázói belépési pontoknál meg kell tenni ezt a regisztrációt, és utána megnyílik a felület. Ott neki ki kell választani, hogy A vagy B típusú pályázatra szeretné beadni, ugye melyikre jogosult. Kitölti a pályázati űrlapot, és amikor mindent kitöltött és véglegesítette, akkor ki tudja nyomtatni, alá tudja írni, és a kötelező mellékletekkel együtt be kell hoznia ide a polgármesteri hivatalba. Ha bárki a regisztrációba vagy a pályázati kitöltésbe elakad, akkor ezen a www.emet.gov.hu oldalon vannak letölthető dokumentumok. Van egy kifejezetten a pályázók segítségére szolgáló felhasználói kézikönyv is feltöltve, ott mindent megtalálnak a regisztráció menetéről, a pályázat kitöltéséről, véglegesítéséről, nyomtatásáról. És hogyha ezzel a lépéssel megvannak, akkor a szokásos kötelező mellékleteket kell begyűjteni. Ez ugye az egyetemisták vagy főiskolások esetében az eredeti hallgatói jogviszony igazolása 26-27-es tanév első fél évéről, ezt ugye az intézményben tudják megkérni. A másik kötelező melléklet az az állandó bejelentett lakhelyen tartózkodók számának igazolása. Ugye ez mutatja majd meg, hogy szociálisan rászorult-e a pályázó. Ugye ezt kell figyelembe vennünk, amikor a jövedelem elosztást számítjuk. Kell a pályázóval egyháztartásban élők nettó jövedelmének igazolása, valamint hogyha van kisebb testvér, akkor tőle is kell iskola látogatási igazolás. Mi mindig azt szoktuk mondani, hogyha bármilyen olyan szociális rászorultsága van, vagy igazolása arról, hogy tartósan beteg, fogyatékos, árva, félárva, azt mindenképpen csatolja be mellé, mert itt a átruházott hatáskörben a bizottság vizsgálja ezeket a pályázatokat, és van egy olyan lehetőség a kezében, hogy aki tartósan beteg, rászorult, akkor őket még tudják akkor is előnyben részesíteni, hogyha mondjuk az egyfőre jutó nettó jövedelme meghaladja az értékhatárt. Tudnak róla az egyetemisták, vannak ugye visszatérő pályázóink is, amit még fontos figyelembe venni, hogy az november 5-e a beadási határidő. Tehát azért van idő arra, hogy a pályázat kitöltsék ezt az adatlapot és a kötelező mellékleteket beszerezzék. Minden évben vannak pályázók. Sajnos sokan ugye fölé esnek az egyfőre jutó nettó jövedelemnek, és nem mindenki jogosult rá, de én azt szoktam mondani, hogy mindenképpen be kell adni. Nem lehet tudni, hogy abban az adott évben hány pályázó van. Veszíteni való, én úgy gondolom, hogy nincsen vele. Nem sok dokumentumot, nem sok mellékletet kér a települési önkormányzat. Érdemes beadni, én arra buzdítom a hallgatókat.
0: Mezei Gabriellának, az önkormányzati ifjúsági és szociális referensének köszönjük szépen az információkat.
2: Minden szombaton és vasárnap 10 órakor Turmix.
3: A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
2: Turmix.

Amy Bird hallottad, ez volt a Ghost tőle itt a Korona FM 100-on, egy perc múlva pedig már 11 óra lesz. Hát ennyi fért a Korona FM 100 mai térségi magazinjába 2026. október 11-én vasárnap délelőtt, ez volt a Turmix. Ezzel a műsorra legközelebb jövő héten jelentkezünk szombaton ugyanebben az időben 10 és 11 óra között.

0: óriásit szól a zene. És a te hétvégéd milyen? Hallgasd a legjobbakat, választ az újat. Korona FM 100, itthon vagy.
1: Segítséget kér a rendőrség az állatkínzás elleni fellépéshez. Fontos tudni, hová fordulhatunk. Lassult a kiskereskedelmi forgalom növekedése augusztusban, már is itt a folytatás. Az állatok védelmére és az állatkínzás bejelentésének lehetőségeire hívja fel a figyelmet a Bács-Kiskun megyei rendőrfőkapitányság. Kiemelik, hogy rossz tartási körülmények esetén a helyi jegyzőhöz vagy a kormányhivatalhoz, míg sérülés, fizikai bántalmazás, állat magára hagyása, illetve illegális szaporító telep vagy kutyaviadal gyanúja esetén a rendőrséghez kell fordulni. Feljelentésre személyesen a rendőrkapitányságon vagy elektronikusan is van lehetőség. A rendőrség azt kéri, hogy a bejelentők lehetőség szerint adják meg a pontos helyszínt és időpontot, valamint a rendelkezésre álló fényképeket, videókat és az állat állapotára vonatkozó információkat is. Kellemetlen meglepetést okozott a kiskereskedelmi forgalom augusztusi alakulása az Erste makrogazdasági elemzője szerint. Este Orsolya elmondta, hogy az éves növekedés 2,4%-ra lassult a júliusi 4,9%-ről, havi összevetésben pedig 0,7%-os visszaesést mértek. Ezzel szemben az ipari termelés a vártnál jóval kedvezőbben alakult, augusztusban 8,7%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, havi szinten pedig 1%-kal bővült. Az elemző szerint az ipar teljesítménye a harmadik negyedévben is támogathatta a gazdasági növekedést. Egyre jobban terjed a magyar erdőkben az Észak-Amerikából származó mosómedve. A Magyarországon nem őshonos állat, rendkívül alkalmazkodó képes, mindenevő és az utóbbi években már szaporodó képes állománya is kialakult. A szakemberek szerint a tartós megtelepedése az őshonos fajokra is veszélyt jelenthet. A mosómedve Európában a múlt században prémtenyésztési és vadászati célok miatt került, azóta pedig a kontinens egyre több területén elterjedt.
0: A meteorológiát a több mint 30 éve sikeresen működő építőanyagkereskedés az első Dunakavics támogatja.
1: A szürke csapadékos idő sokak kedvét visszafoghatja, az érzékenyebbek pedig koncentrációs nehézséget tapasztalhatnak. Ha szabadtéri programot tervezel, legyen kéznél egy eső elleni alternatíva is, a közlekedésben pedig különösen figyelj a nedves útra, gyalogosként pedig legyen jól látható. Hírekkel és időjárással legközelebb egy óra múlva jövök ismét, köszönöm a figyelmedet.
2: Mi is köszönjük szépen, Anni, találkozzunk délben itt a Korona FM 100-on, egyébként jelenleg.

0: stúdióban Füstös Éva.
1: Lassan már mondhatom azt, hogy napsütötte szép napot. Már dereng, igen, már kezd felszagadozni a felhőzet, viszont maradt a szél, és lehetnek időnként széllökések, úgyhogy csak

címmel Taylor Swift újdonságát hallottad a Korona FM 104 perccel, járunk most már 4:12 után, és szólunk. Bizony, ott van a Trafipax még mindig Solt bevezető szakaszán, az 51-esen a pillénél, ezt ugye Zsolt még korán reggel megtelefonálta nekünk, ez fixen ott tartja magát, ez a Trafipax, Natikáról van szó egyébként, ez a NATA rendszáma az autónak, erre figyelj, Pirtónál is mérnek az 53-as főúton. Most nem tudom, mert nem látom már a kék buborékot, bátya és a Miskérlágazás között az 51-esen, de lehet, hogy még ott tartózkodnak a rendőrei. Léci, jelez nekünk, jó, jelents, jó. Aztán az Aliszka utcában Szexhádon is számíthatsz a mérő autóra, illetve Kakasd és Bonyhád között a 6-os főúton, úgyhogy akad ma is bőven, és elég sok pénzt ki kell érte fizetni, ha úgy hozza az élet, hogy picit megnyomod jobban a gázpedált. És már is folytatjuk, bizony

0: Tudod, ez ott a Love Like a Riptide, itt a Korona FM 101, egy perc múlva pedig már 11:30 lesz. Hová tűnt? Nem Damon Hill, hanem a napocska. Ugye már úgy tűnt, hogy ki fog sütni ránk, és egy picit azért jobban érezhetjük magunkat, és tudjuk, hogy nagyon kell a csapadék, de ma már úgysem nagyon fog esni, úgyhogy akkor legalább süssön ránk a nap, és fúj a szél is, ugye, úgyhogy a hőérzetünket ez negatív irányba befolyásolja, úgyhogy a mostani 16 fokot egy picit hűvösebbnek érzed majd. Na de vigasztaljon a tudat, hogy mindjárt vasárnapi ebéd, lehet, hogy már ott gőzölög a leves a fazékban, lehet, hogy már illatozik a rántott hús, mert hogy magyar ember általában vasárnap ezt a kombót eszi. Na de a Judit vendéglőben meg a Lakomai bisztróban mit kínálnak? Ma kiderítjük már is.
1: Ez elment vadászni.
2: Ez meglőtte.
1: Ez hazavitte, ez megfőzte, és most
2: győzte.
1: Aki majd elmondhatja, mind megette.
0: Hát a Kalocsai Judit vendéglőben ma húsleves lesz, igen. A klasszikus, ami vasárnap dukál a magyaroknak, és mellé kínálnak sertéssültet Cumberland mártással és krokettel. A Lakoma bisztróban pedig lehet választani. Az egyik menü az újházi tyúk húsleves, és cordon bleu hasábburgonyával, vagy pedig választhatod az orjalevest és a székely káposztát, amelyik jobban esik neked.

0: klasszis dalként meghallgatjuk a Killing Me Softly-t. Egy picit le is kell lassulni majd. De lehet, hogy jól fog esni neked is.
1: Neked melyik daltól lenne jobb kedved? Kit hallgatnál szívesen? Áruld el nekem!
2: Csajós hölgynek szeretném kérni ezt a számot.
3: Jánosnak szeretném küldeni névnapjára.
4: Sziasztok, Reni vagyok.
2: Köszönöm szépen.
4: Szép napot kívánok.
1: Lecseréltük az aranyhalat, mert nem teljesítette a kívánságaidat.
5: A koronára viszont egész nap számíthatsz.
1: Te már felhívtad?
5: 78-as körzet, korona. Egész napos kívánságműsor a Korona FM 100-on.
6: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ők hirdetnek, így még sikeresebbek.
5: Reklám. Ön járt már idénlátás vizsgálaton? Ha még nem, itt a tökéletes alkalom. A 33. évfordulóját ünneplő Vicai Látás és Hallás Központ különleges születésnapi ajánlattal várja. Készítessen új szemüveget, és ön döntheti el, mire kéri a 33%-os kedvezményt. A szemüveg lencsére vagy a szemüveg keretre. És ez még nem minden. Új szemüvegéhez most az optometriai látásvizsgálat ingyenes. Foglaljon időpontot a 30-647-80-22-es telefonszámon, vagy online a vicaioptika.hu oldalon.
7: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! Most 100 000 forinttal olcsóbban!

0: részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Szuper hírünk van! A GoGo Parkba megérkezett az őszi téli árukészlet. A második emeleten óriási választékban a legdivatosabb női férfi meleg kabátokat, puha pulóvereket, táskákat és lakástextileket találod meg. És ez még nem minden. A földszinten megnyílt az új vegyi áru részleg, ahol tisztítószereket, mosó és mosogatószereket, valamint női férfi piperecikkeket, illatszereket vásárolhatsz. Verhetetlen áron. Most már rajtad a sor. Gyere és válogass! GoGo Park, Kalocsa, Bátyai út, 2 pera, a buszpályaudvar mögött. Nyitva hétköznap este 7, hétvégén délután 5 óráig.
2: Fogadjon el egy jó tanácsot! Mielőtt belevágna az építkezésbe vagy felújításba, kérjen ajánlatot az első Dunakavics-tól. És ezt tapasztalatból mondom, mert nekem nagy segítség volt, hogy a kérdéseimre megnyugtató választ kaptam, hogy mindent egy helyen szerezhettem be, és persze, hogy

0: 88-at. Első Dunakavics Kft. Gondolkodjon velünk nagyban.
1: Van egy nap, amit egész életedben magaddal viszel. Egy nap, amikor minden részlet számít. Bicó birtok. Hatalmas zöld területek, elegáns környezet és meghitt pillanatok. Egy hely, ami méltó életetek egyik legszebb napjához. A Bicó birtokon olyan esküvőt álmodhatsz meg, ami igazán rólatok szól, és amire évekkel később is jó érzés lesz visszagondolni. Különleges, elegáns, mégis közelebb van, mint gondolnád. Gyere el, nézd meg személyesen, és képzeld el itt a saját történeteteket. Bicó birtok. A hely, ahol az álmok valóra válnak.
2: Te is kéred a siker kulcsát?
3: Keresd a koronaradio.hu-n a média ajánlat menüpontot.
2: Ez reklám volt.
3: És most vissza a legjobb dalokhoz.
2: Köszi, hogy minket

0: papír rutin is könnyebb. A Korona FM 100-szal pörgeted. Ébredj jó kedvűen, ismerd meg a helyi híreket, játsz egyedi koronás ajándékokért. És hallgasd a legjobb slágereket egész nap. Korona FM 100. Itthon vagy. 23 óra.
1: Félidőben a Top Plus program Bácskiskunban részben fennmarad a fakivágási tilalom, két kézipoggyász is járhat díjmentesen a repülőjegy mellé, Berki Andit hallod, jövök a részletekkel. Bácskiskunban már meghaladta a rendelkezésre álló keretet a Top Plus program iránti fejlesztési igény. Január 8-áig 403 támogatási kérelmet nyújtottak be, összesen több mint 111 milliárd forintos támogatási igénnyel. Ezek közül 325 kapott támogató döntést több mint 90 milliárd forint értékben. A Bácskiskun megyei közgyűlés szeptember végén fogadta el a program félidei értékelését, amely a tapasztalatok alapján már a 2028 és 2034 közötti fejlesztési időszak tervezéséhez is iránymutatást ad. A dokumentum szerint továbbra is fontos a települések bevonása és a helyi fejlesztési igényekhez igazodó hatékony forrás felhasználás. Nem hosszabbítják meg teljes körűen a fakivágási moratóriumot, de a védett erdők több mint harmadában továbbra is tilos lesz a fakitermelés, közölte Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. Az 1441 felülvizsgált erdőrészlet 35%-a maradt teljes védelem alatt, és az állami erdők 120 évnél idősebb, természetesebb állományait is védenék. A miniszter szerint a teljes tilalom fenntartása fűtési válságot és milliárdos kártérítési pereket okozhatott volna. A kormány a jövőben non-profit erdőgazdálkodást és folyamatos erdőborítást szeretne, miközben a klímaváltozás miatt az erdők ellenálló képességét is erősítenék. Változhatnak az uniós légiutas jogok. A tervek szerint 2027-től egy normál jeggyel két kézipoggyászt is díjmentesen vihetnénk fel a repülőre. A légitársaságoknak emellett biztosítaniuk kellene, hogy az együtt utazó családtagok külön ülőhelydíj nélkül egymás mellé kerülhet. A járattörlések után az utasoknak automatikusan tájékoztatást kellene kapniuk a kártérítés igényléséről is. A szakértők szerint a változások átláthatóbbá tennék a jegyárakat és megkönnyítenék az utasok jogérvényesítését.
0: A Humán meteorológiát a több mint 30 éves

0: Késő este már kevesebb felhő lehet az égen, ha útra kezd, számolja lehűléssel és vezes kipihenten körültekintően. Otthon egy rövid alapos szellőztetés után pedig jöhet a pihenés. A hálószobában a kellemes hőmérséklet és a nyugodt környezet segíthet abban, hogy valóban feltöltődve induljon majd a hét. Hírekkel és időjárással legközelebb egy óra múlva jövök ismét. Köszönöm a figyelmet.
1: Tele vagyunk a kedvenc dalaid.

0: egy jó dal, mint a jó bor, idővel csak nem esedik.
1: Régi szép idők, nosztalgia.
0: Klasszis dal, örök garanciával. Korona FM 100.

0: is úgy látod?
1: Hogy?
0: Hogy színesebb lett.
2: Neked szól, rólunk szól.
0: www.koronafm100.hu
2: koronafm100.hu
3: A műsorszám
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ők hirdetnek, így még sikeresebbek.
0: Reklám.
4: Festene vagy festetne? Rendben. Falat, fát vagy vasat? Bármelyiket választhat.

0: tényezéshez, akár azonnali színre keveréssel is talál festéket. Hát persze, tuti festékból légy színes. Kalocsa, Batai út 19.
1: Október 31-én egyetlen éjszakára újra életre keltjük a Szelidi tavat. Club Fregat Memories Hell.

0: Robi és Simi. Október 31. Szombat, Xeleti Tó, Klub Fregat. Ahol az emlékek újra életre kelnek.
1: Egészséges zöldséget és gyümölcsöt keresel? Elsősorban hazai termelőktől. Az

0: közületi konyhákat is. Add le rendelésed a 70-379-5116-os számon, vagy keresd minket Harta központjában a piac mellett. Zöldségudvar, Zöldségudvar, ahol a vitaminokat nem tablettákban találod.
1: Az egészség a legnagyobb kincs. A biztonság alapja pedig a pontos diagnózis. CityLab Kalocsa, ahol gyors vérvétel, megújuló, profi szűrő

0: jelentkezéshez hívja most a 20-289-98-01-es számot,
1: vagy kattint a honlapra
0: citylapkalocsa.hu.
2: Te is kéred a siker kulcsát?
3: Keresd a koronaradio.hu a média ajánlat menüpontot.
2: Ez reklám volt.
4: Reggel fel.

0: ebből egy falat. Korona FM 100. Itthon vagy.
1: Bár minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,